Szent Lehar! Szent Lehar! Nagyon beszélt túl lejjelét! Váfa megkötti már csúcsáhelyet! Ó, nyilvett a körkrót!